0: Magyar hírmagazin.
1: A hét utolsó estéjén köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bányi Kriszta. Vasárnap lévén ma ismét először a hírmagazin adásunk jön negyed órában, majd 19 óra után jövök vissza az egyórás zenés riport műsorunkkal, a Magyar magazinnal. Ha tehetik, akkor tartsanak ezúttal is velem, hisz kollégáimmal sok érdekes témát hozunk mára is. Tegnap a Riedlingsdorf rödönyi tűzoltóság mentett egy kisgyermeket egy felforrósodott autóból. A gyermek eddig még tisztázatlanokból zárta be magát a járműbe, de sérülés nélkül megúszta az esetet. 12 tűzoltó indult el nem sokkal szombaton délelőtt 9 óra előtt Riedlingsdorf rödönyből, hogy kiszabadítsa a kisgyermeket az autóból. Hogy hogyan zárta be magát, egyelőre nem ismert, az autó azonban a tűző napon állt. Miután a tűzoltók betörték az egyik oldalsó ablakot, a gyermeket ki tudták szabadítani a felmelegedett járműből. Ezt követően az Oberwart felsőri Vöröskereszt orvosa megvizsgálta, majd átadta őt a megkönnyebbült hozzátartozó gondozásába. A nyári szünet sok gyermek számára a kikapcsolódásról, az élményekről és az új barátságokról szól, ám nem minden család engedheti meg magának a táborozás költségeit. Burgellan tartomány ezért a szolidaritási alapon keresztül támogatja a gyermekek és fiatalok részvételét a helyi nyári táborokban. Hogy mindez hogy működik, arról most Palágyi Zsófiát hallják.
2: A burgellandi táborok széles programkínálattal várják a 18 év alatti fiatalokat. A résztvevők túrázhatnak, úszhatnak, lovagolhatnak, kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, valamint számos más szabadidős tevékenység közül választhatnak. Ezek a programok nem csak kellemes kikapcsolódást nyújtanak, hanem hozzájárulnak a gyermekek közösségi élményeihez és fejlődéséhez is. A tartomány vezetése szerint azonban sok család számára a táborozás anyagi terhet jelent. Ennek enyhítésére a szolidaritási alap támogatást biztosít a jogosultak számára. Leonhard Schneemann, szociális ügyekért felelős tartományi tanácsos hangsúlyozta, nem szabad megengedni, hogy a gyermekek között már a nyári élmények terén is társadalmi különbségek alakuljanak ki. A támogatásra azok az egyedülálló szülők jogosultak, akiknek havi nettó jövedelme nem haladja meg az 1498 eurót, valamint azok a családok, amelyek nettó havi jövedelme 2000 euró alatt marad. A jogosultak gyermekenként 126 eurós hozzájárulást igényelhetnek a nyári tábor költségeinek fedezésére. A szolidaritási alap idei keretösszege 100 ezer euró. A támogatási kérelmeket Burgenland valamennyi járási hivatalában be lehet nyújtani. Az ügyintézés bizalmas, gyors és egyszerű, hogy a segítség valóban eljusson azokhoz a családokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.
1: Jöjjön most egy kis ajánló a ma esti egyórás magazinadásunkból. Nézzük, hogy miről is hallhatnak majd bővebben a 19 óra után kezdődő Magyar magazinban. Szépen lassan beköltöznek a népcsoporti egyesületek a felsőri népcsoportok házába. A 6 egyesület a következő, a burgellandi horvát, illetve magyar kultúregyesület, a roma szerviz, a burgellandi romák, illetve magyarok népfőiskolája, valamint a Rádió Mora. Nemrég Weber Katalin kolléganőm a burgellandi Magyar Kultúregyesület munkatársaival együtt nézett körül a házban, ahol Prascsaics Kármen, az irodavezető kalauzolta őt körbe.
3: Ez az úgynevezett Bernstein szoba, minden népcsoportnak kvázi beterveztek ilyen szobát, ahol gyermekfoglalkozásokat, csoport munkákat lehet tartani, és ezek úgy vannak berendezve, hogy Az egész teremnek nincs sarka, mert egy igazi borosánkkőnek nincs olyan éles sarka. Itt lesz majd a játékos magyar gyermekóra, itt lesz a elfének a gyermeknéptánc, de az énekkarunk is itt fog gyakorolni, és szerintem a zeneórákat is egyrészt itt fogunk folytatni. A népcsoport házához tartozik egy olyan nagy rendezvényterem, ami 400 főnek nyújt majd helyet, ami az egész városban nincs. Szerintem ez nem csak nekünk fontos, hanem az egész városnak a közelben is az iskoláknak lesz hely, ahol tudunk nagyobb programokat, koncerteket szervezni. A mi első nagy csapásunk lesz január 10-én a hagyományos operettgála. Remélem majd, hogy az egész város el is fog jönni hozzánk, és hogy tényleg megtelik az a nagy terem. Különben itt olyan foglalkozásokat tudunk is még tervezni, mivel azt a nagy rendezvénytermet három felére lehet osztani, hogy minden népcsoport párhuzamosan is foglalkozásokat tud tartani. Ez a mi esetünkben talán a néptánc oktatás lesz, és itt látni a hátam mögött, hogy szép színpaddal is rendelkezik ez a terem, a hangtechnika is nagyszerű, és tényleg öröm, hogy ilyen helység tudunk majd igénybe venni.
1: A Szent Margit bányai passiójátéknak nagy tradíciója van. Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926-ban mutatták be itt először Krisztus szenvedésének történetét. Szent Margit bánya csak egy a sok helyszín közül, ahol passiójátékokat szerveznek, és több mint 80 ilyen passiócsoport 16 országból része az úgynevezett Európassiónak. Ők évente találkoznak mindig egy másik helyszínen. Idén a találkozó éppen Szent Margit bányán volt. A majdnem 200 résztvevő között volt három magyar ajkú csoport is, akiknek a tagjaival Kelemen Dorottya beszélgetett.
0: Én számomra például a Mária szerep az különös jelentőséggel bír, és az évek során olyan sokat változott bennem, ugyanis amikor még kezdtem, nem is voltak gyerekeim 14 évesen, és akkor nyert igazán jelentőséget, amiután három kislányom megszületett, és én is anya lettem, és akkor már teljesen másképp tudtam átélni. És ezen felül olyan érdekes, mert minden évben nem csak, hogy belejátszom a Mária szerepbe a környezetem, esetleg a városi feszültségeket, vagy éppen a politikai feszültségeket, de a saját életemből jövő nehézségeket is, és vagy pedig boldogságokat. És így ezért minden évben más a Mária szerep számomra.
1: Tirol tartományi fővárosában, Innsbruckban már a II. Világháborút követően számos magyar menekült telepedett le. Az 1956-os forradalmat követően aztán még több magyar menekült talált új otthonra itt. Ekkor alapították meg a helyi magyar szervezeteket, amelyek összefogták az elszármazottakat. Megvásárolták adományokból az úgynevezett magyar házat is, melyben a fiatal magyar menekülteket szállásolták el. Weber Katalin látogatott el Innsbruckba.
4: A Magyar Ház az egy közösségi találkozási lehetőség, és nekünk rengeteg szép emlékünk fűz a házhoz, és a gyerekek számára is nagyon fontos, hogy úgy nőjenek fel, hogy lássanak több generációt, és nem egy generációból áll a közösség vagy a magyarságunk.
5: A Magyar Házat 1957-ben adományokból sikerült megvásárolni, és azóta is az Innsbrucki Magyar Diákotthon és Kultúrcentrum Egyesület tulajdona. Rupert Csonka Kata a közelmúltban vette át az egyesület vezetését.
6: A diákotthonunk, ez privát tulajdon, ez egy teljesen egyesületi fenntartású ház, tehát a mi egyesületünk az Innsbrucki Magyar Diákotthon, aki ezt a házat üzemelteti, mind financiálisan, mind infrastruktúrálisan, tehát teljesen függetlenek vagyunk, mind a magyar államtól, mind pedig az osztrákoktól.
1: A riportokat tehát ma este hamarosan teljes hosszában meghallgathatják.
7: Nemzetközi hírek.
1: A magyar boltokban bevezetett árrésstop most a bíróság elé tereli Magyarországot. Az Európai Bizottság ugyanis törvényellenesnek ítélte a 2025-ben a még akkor regnáló Orbán kormány egyik infláció elleni intézkedését, az élelmiszer árrésstopot. A törvény számos vállalatnak okoz költségfedezeti problémákat. Most közbeszól a bíróság. A részletekről Palágyi Zsófiát hallják.
2: Nem az első alkalom, hogy Magyarország a pereskedés veszélyével néz szembe. Régebben a Spár osztrák politikai támogatással követelte az Európai Bizottság tetleges beavatkozását. A mostani árrésstopp ügyben az Európai Bizottság először 2025. júniusában küldött figyelmeztetést, amire 2025. decemberében érkezett válasz. A bizottság szerint azonban Magyarország továbbra is törvényellenesen cselekedett az EU-val szemben, így most a bírósághoz fordult. A magyar kormány 2025 óta korlátozza a külföldről érkező termékek árát. Az ezzel kapcsolatban született törvény előírja, hogy egyes alapvető élelmiszerek beszerzési és eladási ára köztirés nem haladhatja meg a 10%-ot, míg számos drogériai terméknél 15% a felső határ. Az április óta hatalmon lévő új kormány még nem függesztette fel az intézkedést. Egyelőre határozatlan időre folytatja azt. Az árrésstopp bevezetése és az ettől függetlenül továbbra is fennálló elvárás, miszerint az eladott termék mennyiség sem csökkenhet, nem csak számos vállalatnak okoz veszteséget, hanem a magyar piac attraktivitását is csökkenti új befektetők szemében.
1: Sport. Szinte még csak most kezdődött el, és már túl vagyunk 100 mérkőzésen az idei futball világbajnokságon. És ez azt is jelenti, hogy megvan a 4 csapat, akik a döntőbe jutásért versengenek. Ezek szerint pedig Franciaország, Spanyolország és Anglia-Argentína mérkőzést rendeznek majd a döntőbe jutásért. Mindez azt is jelenti, hogy a következő egy hétben 4 meccs vár még ránk. A menetrend pedig a következő. Az elődöntőket jövő héten kedden és szerdán tartják. Kedden 21 órakor Dallasban csap össze egymással Franciaország és Spanyolország. Majd szerdán Atlantában ugyancsak 21 órai kezdettel Anglia-Argentína összecsapás lesz. A bronzmérkőzés időpontja, amelyben az elődöntők vesztesei játszanak majd, július 18-án szombaton Miami-ban lesz. Míg a döntő pont egy hét múlva vasárnap New Yorkban este 9 órakor, ahol az elődöntők győztesei közül kerül ki az idei VB győztes.
7: Időjárás.
1: Az este a napsütés és felhős égbolt váltakozásával zárul, helyenként rövid ideig szitálhat is az eső. Éjszaka mindenhol kitisztul az ég, és ezzel együtt érezhetően lehűl a levegő. A hőmérséklet körülbelül 19-14 fokra csökken. A szél elcsendesedik. Holnap, hétfőn már gyakran süt a nap, csak hébe-hóba vonulnak át felhők felettünk. Leginkább mérsékelt vagy élénk északi szél fúj, és a hőmérséklet emelkedik. Többnyire meleg lesz, 28 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Mivel lassan 19 óra lesz, így most pár percre átengedem a stúdiót a kollégáknak, de aztán a német nyelvű híreket követően várok vissza mindenkit, hisz folytatódik a magyar adásunk. A mikrofonnál Bányi Kriszta.

Elkészült és hamarosan benépesül a felsőri népcsoportok háza. Az intézmény a burgenlandi népcsoportok közös központjaként a találkozásoknak, az együttműködésnek és a kulturális párbeszédnek kíván teret adni. 6 egyesület költözik az épületbe, a burgenlandi Horvát Kultúregyesület, a burgenlandi Magyar Kultúregyesület, a Roma Szerviz, a burgenlandi Romák Népfőiskolája, a burgenlandi Magyarok Népfőiskolája, valamint a Rádió Mora. A burgenlandi Magyar Kultúregyesület munkatársai számára nem kis munkát jelentett a költözés, hiszen 20 évig volt otthonuk a régi székház. Weber Katalin látogatott el a költözés egy napjára, és járt a népcsoportok házában is, ahol Prascsaics Kármen, a burgenlandi Magyar Kultúregyesület munkatársa és az iroda vezetője kalauzolta körbe.

0: játékos gyermekfoglalkozás, magyar nyelvtanfolyamok, énekkari próba, népzeneműhely. A felsőri Wiener Strasse-n lévő székház nem csupán iroda volt, hanem egy élettel, magyar virtussal teli otthona a Burgenlandi Magyar Kultúregyesületnek és tagcsoportjainak. Mai látogatásomkor egészen más kép fogad Molnár Barbara, Súlyok Nagy Alexandra és az irodavezető Prascsaics Kármen dobozolnak, pakolnak, selejteznek.
1: Itt vagyunk már a költözés közepében, egyik szemünk a sír, a másik nevet, hisz mégis közel 20 évig itt volt az egyesületünk székhelye, ez volt a harmadik cím, ami alatt volt a székhelyünk, most költözünk a negyedikbe. Az egyesület már több mint 60 éves, 65 is már, és hihetetlen, hogy mennyiség dolog, cucc összegyűlt. Nagy volt ez az iroda, nagy volt a raktár és a könyvtár is, és nehéz elképzelni, hogy milyen munkával jár itt a költöztetés, ha tényleg minden egyes dolgot kézbe kell venni, meg kell fontolni, mi volt ez, fontos, nem fontos, visszük, nem visszük, és hálásak vagyunk minden segítőkésznek, de egyedül ezt nem bírtunk volna, de örülök, hogy a csapat olyan jól összefog, és bízom benne, hogy egy-kettőre átviszük minden, ami kell.
0: Említetted, hogy nagy a raktár, és akkor kincsek is előkerültek.
1: Hát tényleg olyan dolgok előkerültek, aki még ismertem arra a Rezsőrfa faragót fősöpújáról. Én tudtam, hogy az Egyesület 30. évfordulójára ő adott ajándékba egy-két kézművet, de hogy annyit, azt nem tudtam. És most úgy döntöttünk, hogy annyira szépek ezek a dolgok, és tisztelni kell az emlékét, hogy az új helyen ez mind egy különös helyet fog kapni, hogy mindenki lássa is, hogy van hosszú múlt a burgenlandi magyaroknak is, de jövőjük is van.
0: Közben megtelt itt két autó megint, úgyhogy ezzel a fuvarral mi is átmentünk a népcsoportok házába, ahol a földszinten egy nagy könyvtárhelyiség is lesz. Ide kerülnek most be azok a könyvek, amiket kiválogattatok a székházban. De itt a földszinten kávézó és büfé mellett több helyiség is vár rátok, nem csak egy nagy rendezvényterem, hanem úgynevezett Borostyánkő-Bernstein szobák, ahol majd a szakkörök, tanfolyamok folytatódhatnak.
1: Ez az úgynevezett Bernstein szoba, minden népcsoportnak kvázi beterveztek ilyen szobát, ahol gyermekfoglalkozásokat, csoport munkákat lehet tartani, és ezek úgy vannak berendezve, hogy az egész teremnek nincs sarka, mert egy igazi borostyánkőnek nincs olyan éles sarka. Itt lesz majd a játékos magyar gyermekóra, itt lesz ha elférnek a gyermeknéptánc, de az énekkarunk is itt fog gyakorolni, és szerintem a zeneórákat is egyrészt itt fogunk folytatni. A népcsoport házához tartozik egy olyan nagy rendezvényterem, ami 400 főnek nyújt majd helyet, ami az egész városban nincs. Szerintem ez nem csak nekünk fontos, hanem az egész városnak a közelben is az iskoláknak lesz hely, ahol tudunk nagyobb programokat, koncerteket szervezni. A mi első nagy csapásunk lesz január 10-én a hagyományos operettgála. Remélem majd, hogy az egész város el is fog jönni hozzánk, és hogy tényleg megtelik az a nagy terem. Különben itt olyan foglalkozásokat tudunk is még tervezni, mivel azt a nagy rendezvénytermet három felére lehet osztani, hogy minden népcsoport párhuzamosan is foglalkozásokat tud tartani. Ez a mi esetünkben talán a néptánc oktatás lesz, és itt látni a hátam mögött, hogy szép színpaddal is rendelkezik ez a terem, a hangtechnika is nagyszerű, és tényleg öröm, hogy ilyen helység tudunk majd igénybe venni.
0: A földszintről feljöttünk az első emeletre, mindenkinek itt van az irodája.
1: Igen, mi csapatban szoktunk dolgozni, úgy gondolták, mi hárman vagyunk, három külön irodát adnak, de hát az nem pozitív, vagy mi nem ehhez szoktunk, úgyhogy kértünk egyik falat, azt hagyják ki, akkor mi itten tudunk a csoportostól dolgozni nyáron, és akár van gyakornok, és az is még elfér nálunk. 4 méterben ugyanannyi az a hely, mint volt a régi helyen, csak modern felszereléssel szerintem így könnyebben is dolgozunk majd, és főleg egymás mellett vagyunk a szomszéd egyesület. Jó a közreműködés, tudunk egymáson segíteni, tudunk közös projekteket kivitelezni, és erre már nagyon várunk.
0: Ez egy tartományi nagy projekt, ugye egy Forzeige projekt tulajdonképpen, és hogy ugye nem Eisenstadtba került, hanem pont
2: Óbevártra Felsőrre, de ennek azt hiszem itt van helye.
1: Igen, Felsőrben mind a három népcsoport őshonos. Igaz, hogy a horvátok itt kevesebben vannak ebben a városban, de a környéken azért vannak. És csak itt vannak a magyarok és a romák is, és hát a többség lakosság is kvázi kerültünk végre kvázi a társadalom közepére. Ez szerintem nagyon jó, hogy szomszédok vagyunk az iskolákkal. Itt a kórház is egy nagyon új, fontos építmény a városban, és szerintem mindenki láthatóbb lesz, a munkánk is láthatóbb lesz. Szeptember végig minden elrendeződik, minden a helyére kerül, és akkor annál nagyobb örömmel is folytatjuk majd a munkát.
0: A népcsoportok háza Hans Péter Doszkocil tartományfőnök által kezdeményezett évszázad projektje, egyben Burgenland egyik központi infrastrukturális beruházása is. Ezzel az épülettel új fejezet nyílik a burgenlandi népcsoportok számára. Az egyesületek, intézmények először működhetnek együtt egy közös fedél alatt, ezzel még jobban láthatóvá téve a tartomány sokszínűségét. A csaknem 6000 négyzetméteren létrejött modern intézmény különböző funkciókat teljesít, a terület egyharmada a népcsoportok egyesületeinek áll rendelkezésére, szemináriumi, közösségi helységekkel, könyvtárral, rendezvényteremmel. A népcsoportok helységein kívül szálláshelyek, lakások, konyha biztosítja az épület folyamatos kihasználtságát. A költözések folyamatban vannak, már egy részleges próbaüzem is fut. A népcsoportok házának hivatalos megnyitója szeptember 26-án a Nyelvek Európai Napján lesz.

arcod őrzöm, legszebb álmomból rólad szól, csak kezdet és a vég, várj még

0: Önök a Magyar Magazin adását hallják a Rádió Burgenland műsorában. Ezen a hétvégén érnek véget a passió játékok Szent Margaréten, Szent Margit bányán. A Szent Margit bányai passió játéknak nagy tradíciója van. Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926-ban mutatták be itt először Krisztus szenvedésének történetét. A különlegessége, hogy itt csak is helybeliek játszanak, legyenek azok gyerekek vagy felnőttek. Ők azok, akik egy pár hétre átváltoznak római katonának, siratóasszonynak, apostolnak, Máriának vagy éppen Jézusnak. Szent Margit bánya csak egy a sok hely közül, ahol passiójátékokat szerveznek. Európa szerte számtalan településen mutatják be a bibliai történetet. Több mint 80 ilyen passiós csoport 16 országból része az úgynevezett Európassiónak. Ők évente találkoznak, mindig egy másik helyszínen. Idén a találkozó ugyancsak Szent Margit bányán volt. A majdnem 200 résztvevő között volt 3 magyar ajkú csoport is, Budaörsről és Kecskemétről, illetve az erdélyi Csíksomjóról. Velük beszélgetett Kelemen Dorottya, többek között arról, hogy vajon mennyire lopódzik be a vállalt bibliai szerep a hétköznapi életükbe.
1: Persze, hogy nem lesz egy Júdás szereplőből egy áruló, és egy mondjuk apostolt alakító színészből egy szent. De egy passiójáték nem egy egyszerű színdarab. Sokkal mélyebb jelentősége van, és az amatőr színészek, akik átvesznek egy szerepet, ezt azzal a tudattal teszik, hogy nagy felelősséget vállalnak. A Szent Margit bányai kőfejtőben egy ebédszünetben találkozom az Európassió résztvevőivel. Egész Európából érkeztek, legyen az Franciaország vagy Szlovénia. Van, aki már évtizedek óta része egy passiós csoportnak, van, aki még csak most vág bele, legyen az színészként vagy rendezőként. A csíksomjói Ulá bányai Iringó például már 14 éves kora óta vállalja Mária szerepét a csíksomjói passiós csoportban.
2: Én számomra például a Mária szerep az különös jelentőséggel bír, és az évek során olyan sokat változott bennem, ugyanis amikor még kezdtem, nem is voltak gyerekeim 14 évesen, és akkor nyert igazán jelentőséget, amiután 3 kislányom megszületett, és én is anya lettem, és akkor már teljesen másképp tudtam átélni. És ezen felül olyan érdekes, mert minden évben nem csak, hogy vele játszom a Mária szerepbe a környezetem, esetleg a városi feszültségeket, vagy éppen a politikai feszültségeket, de a saját életemből jövő nehézségeket is, vagy pedig boldogságokat. És így ezért minden évben más a Mária szerep számomra.
1: Boros György Budaörsről is már sok-sok éve része az ottani passiós játéknak. Volt már apostol, például Fülöp és Tamás rendezőtől függően.
3: Én úgy gondolom, hogy ez az egész passiójáték az ember életében részt vesz. A kereszttel Jézus a mi bűnünket is hordozta, a világ bűnét. És ez, én azt mondom, hogy arra ösztönzi az embert, hogy milyen elgondolkodzon azon, hogy éljen, hogy vétkezzen ne. És én úgy gondolom, hogy ez hatással van a hétköznapi életére, és meg a vallásra is, mert általában akik szerepelnek nálunk is, nagyon nagy része mind katolikus vallású, és úgy vesz részt, tehát hitből, meggyőződésből, és szinte várják az emberek, hogy mikor lesz, mikor játszunk, hogy én is megyek, viszem a gyereket, unokát.
1: A Kecskemétről érkezett Pap Zsolt még csak kezdő a passiós játékok terén, és ilyen szempontból is nagy felelősséget érez.
4: A cserkészeknek van egy foglalkozás előtti imája, ami úgy kezdődik, hogy mindenható Úristen, alázatos szívvel fordulok te hozzád munkám kezdetén. A dolog lényege az, hogy az ember kell, hogy lássa a határait, kell, hogy lássa a törékenységét. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kihívás, de ennél jobban bízunk az Úristenbe, hogy majd mutatja, hogy hogyan tovább, és nyilván összerakjuk a magunk képességeivel, lehetőségeivel, és valamit ott helyben, amit összetudunk álmodni, meg tudunk valósítani, azt meg fogjuk tenni.
1: Szent Margit bányán a szereplők ezzel a hétvégével ismét átváltoznak magánszemélyekké, elrakják a korabeli ruhákat, a férfiak leborotválják szakálukat. A következő 5 évben az apostol ismét villanyszerelő, a sirató asszony tanárnő. De 5 év múlva, 2031-ben, a burgellandi kőfejtőben megint életre kell az évezredes bibliai történet.

0: Ez volt a Honey Beast és az Így játszom súlytalan című dal, de most folytassuk a magyar magazin adását. Magazin műsorunkban általában a bécsi és burgenlandi magyarság tevékenységéről, programjairól számolunk be. Most kivételt teszünk, az Innsbruckban élő magyarokhoz látogatunk el. Tirol fővárosában már a II. Világháborút követően számos magyar menekült telepedett le. Az 1956-os forradalmat követően aztán még több magyar menekült talált új otthonra Tirolban. Ekkor alapították meg a helyi magyar szervezeteket, amelyek összefogták az elszármazottakat. Megvásárolták adományokból a magyar házat is, amelyben a fiatal magyar menekülteket szállásolták el. A ház ma is diákotthonként működik, továbbá kultúrcentrumként a magyar egyesületeket, programokat is befogadja. Weber Katalin látogatott el Innsbruckba.
1: Tirol fővárosában áll egy villa, mely több mint 70 éve az itteni magyar közösség második otthona. Látogatásunkor éppen a villa kertjében gyülekeznek fiatal családok a Neve nincs óvoda évzáró piknikjére. Az ovisok a magyar ház legfiatalabb közösségét alkotják. A Neve nincs óvoda alapítója Senk Angyalka, aki a Cserkész csapat és az Innsbrucki Magyar Ifjúsági és Kultúregyesület vezetője is egyben, és immár több mint 30 éve dolgozik az Innsbrucki magyar közösségért. A magyar ház, az pedig egy fogalom, meséli Senk Angyalka.
2: A magyar ház olyan értelemben mi, nekünk egy olyan fogalom, hogy egybe is írjuk, mert nem egy ház, ami a magyarok háza, szóval a magyar ház, és észreveszem sok helyen, hogy külön írják, de mi ezt egybe írjuk, mert nekünk ez egy fogalom. Megyünk a magyar házba, szóval amúgy ugye lenne egy neve, az Innsbrucki Magyar Diákotthon és Kultúrcentrum, de megyünk a magyar házba. A magyar ház az egy közösségi találkozási lehetőség, és nekünk rengeteg szép emlékünk fűz a házhoz, és a gyerekek számára is nagyon fontos, hogy úgy nőjenek fel, hogy lássanak több generációt, és nem egy generációból áll a közösség, vagy a magyarságunk.
1: A magyar házat 1957-ben adományokból sikerült megvásárolni, és azóta is az Innsbrucki Magyar Diákotthon és Kultúrcentrum Egyesület tulajdona. Rupert Csonka Kata a közelmúltban vette át az egyesület vezetését.
3: A diákotthonunk, ez privát tulajdon, ez egy teljesen egyesületi fenntartású ház, tehát a mi egyesületünk az az Innsbrucki Magyar Diákotthon, aki ezt a házat üzemelteti, mind financiálisan, mind infrastruktúrálisan, tehát teljesen függetlenek vagyunk, mind a magyar államtól, mind pedig az osztrákoktól. Igazándiból az Innsbruckban működő legfőbb egyesületeknek az otthona, az Innsbrucki Magyar Egyházközség, az IMÁS, ami szintén több évtizedes múltra tekint vissza, a cserkészeknek a központja, akik szintén több évtizedes múltra tekintenek vissza, illetve ezen kívül vannak még kisebb egyesületek, akik szintén itt vannak, a Bóbita Egyesület, illetve alapvetően diákotthon. Tehát ez is van a nevünkben, hogy diákotthon és

0: Kultúrcentrum Egyesületként működünk.
1: A több mint 100 éves villa műemlékvédelem alatt áll, ami nem kis kihívás a fenntartók és tulajdonosok számára.
0: Amit mindenféleképpen tudni kellene a házról, ez egy több mint 100 éves ház, tehát különösen nagy kihívás a fenntartása, illetve a folyamatos karbantartása. Műemlékvédelem alatt áll, ezért még jobban ügyelünk arra, hogy az ilyen és hasonló üvegfestéseket, ami a házban van, ezeket karbantartsuk. Többek között pár évvel ezelőtt volt egy ilyen nagy akció. A Tiroli Glasmalerei-nak az archívumában egyébként a mai napig megtalálhatóak az eredeti festések, ez alapján lett aztán restaurálva.
1: 1956-ban ebben a házban lelt otthonra sok menekült magyar fiatal. Erre egy szobor és egy tábla is emlékeztetnek a kertben. Az egykori menekültek ma is szívesen találkoznak itt, úgy, mint Nagy Gyula.
2: Itt laktam, mint diák, középiskolás diák, többen, sokan voltunk, össze-vissza 136-an. Szele volt emeletes ágyakkal például itt. De mégis olyan, miután mind magyarok között voltunk, a magyar rejtésünk megmaradt. És énekelgettünk, meg táncoltunk, meg mit tudom, minden, ami beletartozik.
1: Magyar ének, tánc ma is van a házban. Legyen az farsang, népzenei műhely, cserkészet. Az idén beindulhatott a néptánc is, magyar ösztöndíjasoknak köszönhetően. Linczenbold Maximilián egy éven át támogatta a tiroli magyarokat.
3: Keresem a gondolatokat, mert annyira jó volt, és annyira sok szép élmény ért minket itt is. Ugye mi három tartományban dolgoztunk, tehát három magyar egyesületnél, ugye itt Innsbruckban, Salzburgban és Feldkirchben, tehát Vorarlbergben. Úgyhogy nagyon sok élmény ért minket, nagyon sok emberrel megismerkedtünk. Én azt gondolom, hogy a programba több betöltött szerepünk, amire hivatottak és amiért itt voltunk, szerintem azt mi teljesíteni tudtuk. Legalábbis a visszajelzések alapján ezt tudom mondani, és nekem is, meg az ösztöndíjas társamnak is ez a megérzése. Úgyhogy mindenhol közösséget erősítettünk, nagy közösségeken belül újabb kis közösségeket hoztunk létre, gyermekeket vontunk be, és ugye mindezt a népi kultúra és a néptánc nyelvén keresztül.
1: De az Innsbrucki Magyar Ifjúsági és Kultúregyesület a tiroli magyar anyanyelvi oktatást is támogatja. Jenevein Izabella gimnáziumi tanár tapasztalatairól számol be.
4: Igazándiból a közoktatás keretében létezik ez az oktatás, tehát az általános iskolásoknál is, meg ugye a gimnáziumban is, viszont ugye délutáni órák, tehát nem délelőtti órák keretében, tehát nem a délelőtti órák keretében folyik az oktatás, hanem ugye délután. Ugye Tirolból az összes gyerek, Tirol szerte minden gyerek ugye Innsbruckba jön, az Adolf Pichler placi gimnáziumba minden pénteken, és idén ugye több mint 20 gyerekünk volt, tehát 23 diák, inkluzíve tehát online-os diákok is látogatták az órát, ugye ez.
5: Azt hiszem egészen az érettségig, tehát itt magyar érettségi is lehetséges.
4: Így van, tehát eddig szinte majdnem minden évben, tehát 2014 óta érettségizhetnek a magyar diákok. Idén is volt két érettségizünk. Minden egyes diáknak örülünk, mert azt tapasztaljuk, hogy nem annyira magától értetődő, mint ugye a határmenti diákoknál. Lehet, hogy egy kicsikét nagyobb súly is nehezedik a szülőkre, a diákokra, hogy németül egy kicsikét nagyobb nyomás, és hogy főleg németül tanuljanak meg.
6: Kicsi vagyok én, majd megnövök én, esztendőre vagy kettőre cserkész leszek én.
1: Látogatásunk délutánján a 79-es számú Kozma György cserkész csapat cserkészeivel telik meg a villa kertje, cserkész próbával zárják az évet a fiatalok. Donát és Anna tudásukat és élményeiket is megosztják velünk.
7: Aki cserkész eljött jelentet, és engedelmes és segítőkész.
5: És te ma kapsz nyakkendőt?
7: Akkor meg kis cserkész leszek.
8: Én már 6 évesen járok már cserkészetre, már volt pöttyös nyakkendőm, a kék is, meg ma meg fogom kapni a zöldet is, és szerintem a legnehezebb állomás az itt volt a virágnál, mert egy párat nem tudtam olyan jól.
5: És mi az, amit nagyon jól tudsz?
8: Hát a csomókat.
1: Aranyvirág kiscserkész őrsvezető fontosnak látja a betöltött szerepüket.
9: 2 évvel ezelőtt költöztem Innsbruckba, én előtte Magyarországon éltem, Magyarországon voltam cserkész, majd kiscserkész őrsvezető, és amikor ide költöztem, akkor gondoltam, hogy hát ezt föl kéne eleveníteni, meg hogy milyen jó magyarokhoz tartozni. Ma kiscserkészek és a cserkészek, valamint a cserkészjelöltek és a kiscserkészjelöltek próbáznak. Ez egy ilyen speciális vizsgafolyamat a cserkészeten belül. Alapvető dolgokat kell tudniuk, ami a természetben járás, alapvetően a mindennapi élettel kapcsolatos, és akkor vannak magyarság ismereti kérdéseink is. Ugye az itt felnövő gyerekek nagy része mondjuk csak nagymamához jár évente 1-2 haza 1-2 hétre, úgyhogy náluk nem természetes az, hogy tudják, hogy ki volt Széchenyi, vagy hogy ki írta a himnuszt.
1: Zsenk Angyalka örömére ma reggeltől estig élettel telt meg a magyar ház. Az egykori menekültek otthonában ma már újabb generációk írják tovább az innsbrucki magyarság történetét.
10: Én nem akarnám ezt megvonni senkitől, hogy ne legyen ilyen, és ne élhessen egy ilyen lehetőséggel. Mert ez olyan kapukat nyithat neki a jövőbe, amit nem is gondol. Ez az egyesület, ez tényleg azért jött létre, mert mi már tudtuk, hogy minek kell. Nagyon, nagyon jó a fiatalokkal foglalkozni, és nagyon jó az ő védelmükben eljárni mindenben, mert övéki a jövő. És ezt szívesen megosztanánk még több gyerekkel is, mert szerintem egy különleges dolog, hogyha meg tudjuk adni gyermekeinknek azt a lehetőséget, hogy külföldön élnek, hogy a helyi befogadó ország közössége és társadalma mellett a saját anyanyelvének a körén belül tud egy baráti kört is nyújtani a gyerekeknek. És legyen ez a magyar oktatás, vagy legyen ez a cserkészet, vagy a néptánc, de ezzel a rendszerességgel, és az a legfontosabb, hogy rendszeresen járjanak, kialakulnak élmények, kialakulnak dolgok, hogy együtt tanulnak valamit, vagy együtt próbálkoznak valamit, vagy figyelünk arra, hogy erősek legyenek abban, hogy igenis lehetsz te magyar, még akkor is, hogyha külföldön vagy. Teljesen természetes.

Ez volt mára a Magyar Magazin, és tudják, az elhangzott riportokat az adást követően az ORF Magyarok podcast ajánlatában is megtalálják, és újra meghallgathatják. Az új adásunkkal pedig egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd a Rádió Burgenlandon. További kellemes estét kívánok, és kollégáim nevében is köszönöm kitüntető figyelmüket. A viszonthallásra a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.